Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Az AfD nyerheti a tartományi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhaltban. Több halálos áldozata van Miami-ban a teherszállító repülő balesetnek. Egyelőre marad a napos, száraz idő. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is, Polyák Adrien vagyok. A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak párt kapta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok több mint 44%-át szerezte meg. A második helyre Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió futhat be a voksok 18,5%-ával. A baloldal, a zöldek és a szociáldemokraták 9% körüli szavazatot kaptak. Az ARD és a CDF közszolgálati televízió urnazárás után közzétett felmérései szerint rekord részvétel volt a tartományi választáson. A jogosultak mintegy 78%-a járult az urnákhoz. Több halottja és súlyos sérültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Az egyik csomagküldő szolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszálló pályán. Túlfutott azon, és több járművet elsodort egy közeli parkolóban, majd lángba borult. Legkevesebb 5 halálos áldozat van, 3 embert válságos, 2 pedig súlyos állapotban ápolnak kórházban. Ma temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladicot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európa Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladic volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszentbenedek között, csak nem 70 000 köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építésekor a meder mélyülése természetes folyamat. A kormányfő Facebook oldalán azt is írta, a Duna balpartján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és képesítéseket. Ma még lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Napos időre számíthatunk eső nélkül. Időnkénti fátyolfelhők, délutántól északon helyenként gomoly felhők is jöhetnek. A déliesre forduló szelet főként az északnyugat-nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A hajnali 8-13 fok után napközben 25-32 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hirado.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Az Amigo zenekar, a Szakcsi Rádió küldve a dalot felhívásának egyik győztese. Skandobló című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A soul jazz az 50-es évek végén és a 60-as évek elején jelent meg Amerikában. Az irányzata hard bop továbbfejlesztése, mely a gospel, blues és soul hatásait építette magába.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A tradíció templomaként emlegetik a New Orleans-i Preservation Hall-t, mely 1961-ben nyitott meg a város francia negyedében egy szerény régi házban. Célja az volt, hogy megőrizze és bemutassa a tradicionális New Orleans-i jazzt. Az első fellépők között még olyan zenészek voltak, akik a század előn játszottak. A fellépések akusztikusak, erősítés nélkül zajlanak. Ez is fontos része a hely filozófiájának. A hall mindig szűk, zsúfolt, forró, de hiteles. Ma már több generáció zenészei lépnek fel itt együtt. A Preservation Hall Jazz Band turnézik is, világszerte népszerűsítve a műfajt. A hely nem nosztalgia, hanem élő hagyomány, itt kezdődött a jazz, és itt él ma is. Ez a pár négyzetméter évtizedek óta a jazz valódi lelkeként funkcionál.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongora művész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Győzelmet aratott, de nem szerzett abszolút többséget az AfD a Szász-Anhalti tartományi választáson. A vármegyék és a főispánok visszanevezéséről is vitáznak ma a parlamentben. Folytatódik a nyárias idő, majd hétvégén lehűlés jöhet zivatarokkal. Jó napot kívánok, a szerkesztő Demet Imea nevében is, Polyák Adrien vagyok. A szélsőjobboldali AfD nyerte meg a tartományi választást a kelet-németországi Szász-Anhaltban, de nem szerzett abszolút többséget. Az Alternatíva Németországnak pártra a választók csaknem 44%-a szavazott. A második helyen a Kereszténydemokrata Unió, a CDU végzett 17%-kal, míg a szociáldemokraták, a baloldal és a zöldek egyaránt 9% körüli eredményt értek el. A választás rekord részvétel mellett zajlott, a jogosultak mintegy 78%-a adta le a voksát. Több civil halálát okozták az újabb ukrán dróntámadások. Belgorod megyében egy autóban ülő férfi és egy nő, az elcsatolt Szevasztopolban pedig egy 15 éves lány halt meg a légi csapásokban, közölte a moszkvai védelmi tárca. Beszámoltak arról is, hogy az orosz hadsereg kikötőket és hajókat támadott az ukrajnai Odessa megyében. Az izraeli miniszterelnök utasítást adott olyan konténerházak felszámolására, amelyeket hatósági engedély nélkül létesítettek izraeli telepesek Cisjordániában. Benjamin Netanyahu mindegy 15-20 előörsnek nevezett telep felszámolását rendelte el az Izrael biztonsági fennhatósága, de a palesztinok közigazgatása alatt álló területeken. A döntésre azután került sor, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorolt Izraelre az ügyben. Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul, majd az interpellációk és az azonnali kérdések és válaszok után a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről. A javaslat szerint, ha a kormányfő nem képviselő, akkor tiszteletdíja bruttó 3,8 millió forint lehet. Ha képviselő is, és megkapja az ezért járó illetményét, akkor miniszterelnöki fizetését 2,5 millió forintban állapítják meg. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be. Hangsúlyozta, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózat csaknem fele azonnali teljes körű felújításra szorul. Világszerte évente 7 millió ember halálát okozza a légszennyezés, olvasható a másfél fok szakportálon közzétett cikkben. Varga Judit meteorológus, a Hungaromet levegőminőségvédelemmel foglalkozó munkatársa felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb magyar város továbbra is Európa szennyezettebb feléhez tartozik. Az egyetlen kivétel Sopron. A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő, a szél többfelé megélénkül, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet majd.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz délelőtt minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió, küld be a dalod, felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Fekete Kovács Kornél nekem, régi nagy mentorom, azt is mondhatom, hogy tanárom. Elég korán, még jazz tanszakos koromba kerültem a Modernát Orkesztrába, ami nekem azóta is nagyon, nagyon erős zenei közösség, és a zenei fejlődésem nagyban köszönhető annak, amit ott a zenekarban megtanultam és megtanulok a mai napig.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plus mai adásának vendége Bangó Adrián, jazzénekes, én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban, örülök, hogy beszélgethetünk.
3: Köszönöm szépen én is a meghívást.
2: Most ugye már a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál után vagyunk, ami Salföldön, a Káli Fecskében zajlott ebben az évben is, 3 egymást követő napon összesen 6 koncerttel, és a második napon léptetek fel. Hát akkor pont az élő zenélés és a szabadtéri zenélésnek egy kicsit a viszontagságaival is találkoztatok, mert nem volt olyan jó idő este, de összességében milyen élmény volt fellépni Salföldön?
3: Nekünk ez egy nagyon nagy élmény volt, és hát nagyon köszönjük innen is, hogy ott lehettünk, mert...
2: Mi köszönjük nektek?
3: Mert egyrészt nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen névadója van ennek a rádiónak és a fesztiválnak is, aki számunkra nagyon nagy inspirációt jelent így a zenénkben is, meg elmondhatom talán, hogy mindannyiunknak így a zenei fejlődésén meg a pályán ez azért egy nagy inspiráció. Egyébként nagyon jó élmény volt, hát nyilván az időjárás az sajnos annyira nem kedvezett nekünk, de ettől függetlenül nekünk nagyon jó élmény volt.

0: Ez mennyire jellemző mondjuk, ha már csak a te eddigi pályádat nézzük, hogy azért a szabadtéri fellépéseknél bizony kiszámíthatatlan, hogy egyáltalán mi vár az emberre?
1: Hát van rá példa, bőven.
0: Voltak problémás szélfúvás, gondolom annyi minden beleszólhat, főleg mondjuk egy énekesnek, ami...
1: Igen, hát most is volt egy olyan például, hogy a dobosomnak, a Máténak lefújódott a széltől a dobfelszerelésre. Úgyhogy hát ezeket mindig próbáljuk megoldani, ahogy lehet, de igen.
0: Most ugye a kvartett formációddal léptetek fel. Egy picit bemutatnád nekünk, hogy most kikből is áll ez a együttes?
1: Bőgön a Sukes Anyi játszik, akivel már az ismeretségünk az elég régre nyúlik vissza, lassan most már szerintem körülbelül 10 éve ismerjük egymást, még zeneiskolában ismerkedtünk meg, és szerintem azóta együtt játszunk. A gitáron Bédi Levi játszik, vele a Zene Akadémián ismerkedtem meg, nem olyan régen, szerintem körülbelül 1 éve, 1,5 éve játszunk együtt, és a dobokon pedig Éles Máté játszik, akit szintén a Zenei Akadémián ismertem meg, de vele már 4 éve körülbelül, hogy együtt játszunk. Úgyhogy hát ez a formáció így, ahogyan most van, nem olyan rég működik együtt, de én úgy érzem, hogy nagyon jól megtaláltam őket, és szerintem tök jól megvan ez a közös összhang köztünk.
0: Mikor volt az a pillanat, amikor úgy érezted, vagy eldöntötted, hogy azért kellene egy saját neveddel ellátott formációt létrehozni?
1: Szerintem ez körülbelül akkor volt, amikor én voltam az év fiatal jazzzenésze versenyen. Hát ott utána én ugye megkaptam a közönségdíjat, és tök sok fellépés jött így ennek kapcsán. És akkor éreztem azt, hogy tök jó lenne, ha lenne egy fix zenekar, akikkel tényleg úgy tudunk együtt dolgozni, hogy az én elképzeléseim legfőképp azok meg tudjanak valósulni. Úgyhogy akkor jött így ez az ötlet nekem, viszont akkor még nem velük volt ez a felállás, hanem más tagokkal. Aztán időközben azok cserélődtek, és így lett most ez a mostani információ.

0: Egyáltalán a jazz mikor köszönt be a te életedbe?
1: Hú, hát nekem egyáltalán nem volt ez így tervben, meg nem is tudom igazából, hogy ez hogyan jött nekem, mert az igaz, hogy az egész családom zenész, de viszont ők klasszikus zenészek. Anyukám zongoratanár, apukám pedig a Nemzeti Főharmonikusoknak a koncertmestere, úgyhogy a zene az számomra sosem volt igazából kérdés, mert ebben nőttem fel, de én hegedűvel kezdtem a zenei tanulmányaimat, amit egyébként nagyon szerettem, meg egy csomó versenyen is voltam, amit, hát azokat annyira nem szerettem, ezt a versenyzés részét, azt talán kicsit megviselt így lelkileg, meg mindenhogyan, de hogy magát a klasszikus zenét, meg a hegedülést, azt imádtam. Hát aztán jött egy pont az életemben, amikor bekerültem a Bartók konziba, oda még klasszikus hegedűvel mentem, viszont ott ugye volt népi tanszak, meg jazz tanszak is a klasszikus tanszakon kívül, és ott azért megismerkedtem a jazz zenével magával. Az éneklés az már előtte is így az életem része volt, meg tanulgattam énekelni, jártam énektanárhoz, de az inkább egy ilyen kis hobbi, második dolog volt így az életemben. És hát ott így az első év alatt annyira megtetszett nekem ez a zenei szabadság, meg maga ennek az egész zenei stílus, hogy onnan már igazából nem tudtam szabadulni.
0: Nem volt visszaút.
1: Nem, de viszont hát én akkor fejembe vettem, és el is döntöttem, hogy én szeretnék felvételizni a jazzének tanszakra. Aminek a szüleim nyilván először annyira nem örültek, meg nem annyira támogatták, de nekem nagyon határozott elképzeléseim voltak erről, és igazából lelőhetetlen voltam, úgyhogy kénytelenek voltak ezt elfogadni. És én azon a nyáron felvételiztem is, és sikeresen fel is vettek. Aztán amikor elkezdtem már a jazzének szakon tanulni, akkor utána nyilván látták már a szüleim, hogy ezt tényleg komolyan gondolom, meg látták azt is, hogy talán ebbe jobban megtalálom a helyemet, mint a hegedülésben, és onnantól kezdve nyilván mindenben támogattak.

0: Picit még bele-bele kérdeznék, mert érdekes dolgokat mondtál, például azt, hogy valahogy zavart a fellépés annak idején. Azt mondtam, nagyon szerettél hegedülni, tehát a hangszerrel, de hogy ez a színpadi élmény, vagy az, hogy közönség elé kiállni? Mert azért tűnik furcsának ugye innen most a jövőből, vagy akkori jövőből, mert ugye most meg folyamatosan, hát ugye a közönség előtt szerepelsz.
1: Igen. Nem is maga a színpadi élmény, vagy a fellépés, ami zavart, hanem hát ez a versenyzés, ami így a tanárom, meg igazából nem csak a tanárom, hanem szerintem így az egész klasszikus zenei közegben egy kicsit így pusolva van ez a versenyzés. Akkor meg ez a rivalizálás, hogy mindenki minél több versenyre menjen, és egyébként nyilván én is éreztem magamon, hogy szakmailag...
0: hogy különböző versenyekre, úgy érted, hogy minél több versenyre elmenni.
1: Igen, hogy minél több versenyre.
0: Értem.
1: Igen. De hogy szakmailag azt én is éreztem, hogy nyilván az odáig vezető út, hogy én eljutok arra a versenyre, és ott eljátszom, amit kell, az tényleg, tehát nagyon-nagyon sokat fejlődtem. Viszont maga ezt a versenyzés, meg a rivalizálást, meg ezt a fajta színpadi élményt, azt én nagyon nem bírtam lelkileg, és néha visszasírom, hogy abba hagytam a hegedűt, mert egyébként maga a hegedülés az hiányzik, meg azt tényleg nagyon szerettem, de ahogy ezekre az élményekre visszagondolok, akkor igazából nem bánom, mert tudom, hogy ezt nem bírtam volna én. Így egy életen át.
0: És akkor megmaradt volna szerinted a klasszikus vonal, vagy el tudtad volna képzelni, hogy a hegedű mellett ugyanúgy megérkezik valahogy a jazz az életedbe? Akár úgy is, hogy énekes is, hegedűművész is, és mégis jazzzenész.
1: Amikor felvettek a konziba énekszakra, akkor ez volt a terv a fejemben, hogy legyen az ének az első, de viszont maradjon meg nekem ugyanúgy a hegedű is, mert tényleg szerettem, meg közel állt hozzám, és ott a konzit azt végig is csináltam, még így dupla tanszakon, de utána már egyáltalán nem fért bele az időmbe a zeneakadémián az, hogy így a két tanszakot csináljam, úgyhogy az így abba maradt.
0: És most mennyit szoktál, vagy egyáltalán még hegedűért nyúlsz néha, vagy ez teljesen?
1: Sajnos nem, most már egy ideje nem. Volt egy koncert, ahol ez volt a kérés, hogy volt ugye ez a klasszikus és jazz című sorozat.
0: Igen,
1: és akkor ott ez tök jól jött, meg akkor még azért hegedülgettem, és az volt az utolsó, ahol játszottam azóta. Azóta már nem.
0: Édesapád mit szólt, amikor ez így egyértelművé vált, hogy a hegedűt valószínűleg el fogod hagyni?
1: Ezt ő is belátta, hogy ezt valószínűleg nem nekem lett kitalálva ez az út, és ahogyan meglátta azt, hogy viszont az éneklésben meg mennyire megtaláltam magamat, és hogy nincs egyáltalán az a szintű stressz, és nem jó érzés bennem, amikor ki kell lépnem a színpadra, hanem tényleg ő is azt látta rajtam, hogyha az énekléssel kiálltam a színpadra, hogy ott boldog vagyok, és tényleg meg tudom mutatni azt, aki vagyok. Onnantól kezdve ez egyáltalán nem zavart őt, és nyilván ő is ebben teljes mértékben mai napig támogat, és örül neki, hogy végül ezt választottam.

0: Ő mennyire jazz szerető?
1: Neki mindig a klasszikus zene volt az első, meg nyilván az egész életét ennek szentelte, de anyukámról, meg apukámról is elmondhatom szerintem, hogy hiába klasszikus zenészek, de teljesen nyitottak minden más műfajra, ami jó és igényes zene, úgyhogy főleg azóta, mióta én ebben vagyok.
0: Tehát, hogy te szerettetted meg, vagy igazán, nem a jazz. Mi újat tudtál akkor tanulni? A feltételezem, hogy azért már addig is énekelgettél, ha csak az úgy megvolt kvázi hobbi szinten, vagy életviteli szinten, hogy úgy énekel az ember, de amikor ez biztossá vált, hogy nem a hegedű, hanem az éneklés, akkor mik voltak azok az első olyan dolgok, amiket neked megtanítottak, ami újdonság volt akkor, hogy jesszusom, hát technikailag, vagy improvizáció, hogy miket lehet még csinálni a hangommal?
1: Igen, így van. Én előtte jártam énektanárhoz, viszont nyilván nem kifejezetten jazz éneklést tanultam, hanem hangképzést, hogy hogyan tudom használni jól a hangomat, meg inkább ilyen pop dalokat énekeltem. Viszont ahogy ugye elkezdtem megismerkedni a jazzzel, számomra az volt talán a legnagyobb felismerés, így az elején, mikor még azt se tudtam tényleg, hogy igazából ez micsoda, csak éreztem, hogy én ezt akarom csinálni, hogy ez mekkora szabadság ez az egész. Főleg nekem hosszú évnyi klasszikus zene tanulás után volt ez egy nagyon nagy szabadság, mert ott ugye inkább a kottából való játszás van, meg hogy minél jobban le legyen hozva az, ami a kottába le van írva, itt meg szerintem pont az ellentétje van, hogy inkább mindenkinek valahogyan kijöjjön az egyénisége abban, hogy ami le van írva a kottába, egy standard, amit már 128 ezeren eljátszottak, azt mondjuk én hogyan tudom megformálni a saját ízlésemre.

0: Ez nem úgy van, hogy ez mégiscsak az egyfajta biztonságot ad, hiába megkötés is, vagy kötöttség is, de egyfajta kapaszkodó, és onnantól ez a szabadság az pedig akár még egy kicsit elrettentő erővel is bírhat, főleg elsőre, hogy hát persze itt most bármit lehetne, de hát jesszusom, akkor most mi legyen?
1: Igen, persze, ez nekem mindig is, főleg az elején azért nagy pluszpont, meg segítség volt, hogy én előtte tanultam klasszikus zenét, és nem volt újdonság a kottaolvasás, vagy a zenének maga az elméleti része. Úgyhogy igen, de ami még nyilván ez is a szabadsághoz, zenei szabadsághoz tartozik, de nekem még az improvizáció volt ilyen, amit eleinte tényleg azt se tudtam, hogy mi az, vagy hogyan kell csinálni, vagy nem tudom, de az nagyon jó érzés volt számomra, amikor megtapasztalhattam ezt a szabadságot.
0: Ezt lehet egyáltalán tanítani, az improvizálást szerint?

0: Ez egy jó kérdés.
1: Mondjuk, ha téged kérdezne most egy még nálad is fiatalabb jazzénekes, hogy hát nekem az improvizációval nehézségem van, akkor mondjuk mit tudnál tanácsolni neki?
0: Nekem igazából én mindig is a fülemre próbáltam hallgatni inkább, főleg az énekesként ez az improvizáció kérdés az mindig egy kicsit nehézkes téma, mert nyilván hogyha például van egy gitáros, aki előtt ott van a kotta, és látja, hogy ebbe az ütemben nem tudom, egy ilyen akkord van, akkor ahhoz tud viszonyítani, hogy nem tudom, oda egy ilyen skála, vagy valami, tehát hogy hangszeresként szerintem ebbe nagyobb biztonságérzetük van, mint egy énekesnek. Nyilván jó az, és az tényleg egy nagy segítség, hogyha énekesként is tisztában vagyunk az ilyesmi dolgokkal. De én ezeken kívül nekem mindig is talán nagyobb segítség volt ebben a fülem, hogy mi az, amit mondjuk oda hallok, vagy ilyesmi. Szóval nekem így a fülem, ami ebbe segített.
1: De hát ez azt is jelenti, hogy akkor mondjuk hallgassanak akár sok zenét, nem? Például azok, akik szeretnének igazán jó jazz énekessé válni. Neked
0: persze.
1: Kik azok a nagy elődök, akik befolyásolták, vagy meghatározták az eddigi pályádat? Lehet nemzetközi és hazai is akár.
0: Nekem így a legelején, amikor még tényleg nagyon új voltam ebben, akkor Chet Baker volt talán az első, akit nagyon sokat hallgattam, és nagyon tetszett nekem benne mindig is az egyszerűsége, hogyan megformálta a dalokat. De a Carmen McRae-t is nagyon, nagyon sokat hallgattam, meg nagyon szerettem. Egyébként talán ők voltak ketten így nagyon meghatározóak az elején. Aztán mostanában már így az újabbak közül nekem Samara Joy nagyon-nagyon nagy inspiráció. Aztán hazaiak közül Vinant Gábor, ő tényleg egy nagyon nagy inspiráció volt szintén számomra. Főleg így az improvizáció kapcsán. Tehát tényleg, amit te is említettél, hogy talán az, hogyha minél többet hallgatunk zenét, szerintem abból lehet egyébként a legtöbbet tanulni, főleg ebben a stílusban.

0: ha most azt nézzük, hogy a saját kvartett formációddal meg tudod határozni, hogy mondjuk az elkövetkező időszakban, akár idén, vagy a jövő évben, mik azok, amik megtörténhetnek veletek, akkor mi lenne a legszerencsésebb forgatókönyv, hogy fellépések, zenerögzítése, mi az, amit kívánsz most saját magatoknak?
1: Nyilván szeretnénk minél többet koncertezni, mert szerintem ez az egyik legjobb módja annak, hogy közvetítsük azt az emberek felé, amik mi vagyunk, meg a mi saját zenei elképzeléseinket. Viszont körülbelül egy hónapja, másfél hónapja sikerült felvennünk az első stúdióanyagunkat, úgyhogy hát az elkövetkezendő hónapokban ezzel is szeretnénk majd nyilván valamit kezdeni, és ami még nekem most így tervben van, azok a saját daloknak a megszületése valahogyan. Eddig még csak szöveget írtam. Még így a saját zenébe annyira nem ástam bele magamat, meg szerintem egyébként az a legjobb, hogyha ezt annyira nem is erőltetjük, hanem inkább jön valami féle sugallat, vagy ilyesmi, amiből el lehet indulni, úgyhogy még várom ezt a sugallatot, de szöveget már írtam, és azzal tök jól tudtam szerintem együtt működni, úgyhogy hát ilyesmi tervek vannak a jövőben.
0: És ezt a jelenleg készülő albumot, vagy aminek zajlanak majd az utó munkája, hogyha egy picit előre lehet jelezni, akkor milyen zenei világot lehet elképzelni hozzá az első igazi rögzített lemezetekhez?
1: Található ezen az anyagon népdalfeldolgozás, mert ezzel nagyon sokat foglalkoztunk az elmúlt időszakban, de vannak rajta jazz standardek is, amiket próbáltunk a saját ízlésünkre hangszerelni, vagy úgy megformálni, ahogyan azt mi gondoljuk. Úgyhogy ilyesmik vannak rajta, még saját dal az nincsen nyilván rajta, de én szerintem úgy értem, hogy ez egy színes anyag lett, ami szerintem jól sikerült, úgyhogy hát várjuk, hogy az elkövetkezendő időszakban ezt hogy tudjuk megvalósítani.
0: És ha a dalszerzés is esetleg majd beúszik a képbe, akkor elképzelhető szóló projekt is, vagy abban kevésbé gondolkozol?
1: Egyelőre az így nem volt tervben, de aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, nem lehet semmire azt mondani, hogy soha.
0: Így van. Mindenek előtt nagyon köszönjük a Jazz Fesztiválon a fellépéseteket, ezt majd októberben hallhatja a rádió közönsége, akkor adjuk le ezeknek a felvételét, és a lemezt pedig várjuk. És nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
1: Köszönöm szépen én is.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Bangó Adrián jazzénekes volt, a szerkesztő műsorvezető Esztergályos Mátét hallották.

0: Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Bolba Éva trió, majd a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható. Majd ezt követően az Olá Kálmán trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Dél

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: A vármegyék és a főispánok visszanevezéséről is vitáznak ma a parlamentben. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok! A szerkesztő Demeti Imea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma 13 órakor az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett elkezdik a vitát a vármegye és a főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Vitáznak a miniszterelnök illetményéről is. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú, országos útfelújítási programot mutatnak be. Hangsúlyozta, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózat csak nem fele azonnali teljes körű felújításra szorul. Dokumentumokat vár az egészségügyi minisztérium a COVID-beszerzések kapcsán. Hegedűs Zsolt tárcavezető úgy fogalmazott, miközben emberek az életükért küzdöttek és az egészségügyi dolgozók emberfeletti munkát végeztek, voltak, akik a járványból üzletet csináltak. Hozzátette, a tárcánál megmentett dokumentumokat átadták a külügyminisztériumnak és a nyomozó hatóságoknak, de azt kéri, hogy ha valakinek birtokában van bármilyen dokumentum, levelezés, juttassa el a kormányhoz. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi papír alapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugtaadatát küldte be. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Hideg volt az éjszaka, több helyen is csak nem fagypont közelébe hűlt a levegő. A Hungaromet Nyírtasson 1,3 fokot, a Nógrád vármegyei Zabarban 1,5 fokot mért. Ami a folytatást illeti, marad a túlnyomóan napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok várható, nyugaton lesz melegebb. Erős széllel, zivatarokkal szerdán hidegfront érkezik.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Holdas Dominik, a Szabcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Look Inside My Mind című dala most következik a Szabcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: 1967-ben indult útjára Svájcban, a Genfi tó partján a Montreux Jazz Festival, amely mára a világ egyik legismertebb jazz eseményévé vált. Sokszor a műfaj határait is feszegető programsorozaton játszott már Nina Simon, Miles Davis, Prince, a Deep Purple és a Radiohead is. A fesztivál hangzásvilága és képminősége is ikonikus, több tucat legendás koncertet rögzítettek a helyszínen, és kerültek a felvételek az archívumok polcaira. A Montreux nem csak jazzfesztivál kortárs zenei örökség, a svájci precizitás és globális kreativitás találkozása.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: It's poetic, I'm so pathetic that I always found it bliss instead.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor, a Bartók Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Bolba Éva trió, majd a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható. Majd ezt követően az Olá Kálmán trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Kis Jarrett megkerülhetetlen alakja zeneszerzőként és előadóként a 20. század jazz történetének. Rengeteg korszaka volt, a free muzsikától a standardekig, kitűnően játszik különböző hangszereken, elképesztő nyitott zeneisége van, amellett, hogy nekem van egy ilyen kötöttségem is, vagy kötődésem hozzá, természetesen ő is Charles Lloyd zenekarában játszott, én is játszom Charles Lloyd zenekarában, tehát nekünk van még egy ilyen közös pontunk is. Gyermekkorom óta hallgatom a Jarrett játékot, és egyszerűen lenyűgöz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Bolba Éva trió, majd a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható. Majd ezt követően az Olá Kálmán trió koncertje hallható.
0: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Jazz délután a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Miles Davis több szempontból is fontos nekem, egyrészt a tanulmányaim alatt nagyon-nagyon sok Davis felállást hallgattam, ami kapcsán megismertem mondjuk John Coltrane-t, más számomra fontos zenészeket, Scofield-ot, Milestone-t, stb. Illetve az, hogy én élőben hallhattam őt egyszer a budapesti második koncertjén, az is szintén nagyon-nagyon nagy hatást tett rám.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongoraművész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Bolba Éva trió, majd a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható. Majd ezt követően az Olá Kálmán trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: A vagyonadó bevezetésére tett ígéretet a miniszterelnök az országgyűlésben. Feljelentést tesz a Waberers korábbi finanszírozásai miatt a gazdasági és energetikai miniszter. Szerdáig nyárias idő lesz, majd hidegfront érkezik csapadékkal. Elkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. A december közepéig tartó törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásában egyebek mellett arról beszélt, hogy az állami működés nem épülhet a közszférában dolgozók kizsigerelésére. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az Orbán kormány elhanyagolta a többi közt a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét, így sok területen az alkalmazottak helytállása tartotta fenn az ország működését. A kormányfő ígéretet tett a méltányos vagyonadó bevezetésére, és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására. Magyar Péter azt mondta, a vagyon önmagában nem bűn, de a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre, miközben a Kárpát-medencei magyarokért semmit sem tesz. Torockai László parlamenti felszólalásában azonnali béremelést követelt a rendőröknek, akik, mint mondta, tömegesen hagyják el a pályát, miközben romlik a közbiztonság az országban. Feljelentést tesz a Waberers korábbi finanszírozásai miatt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt mondta, az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank az elmúlt években két ügyletben összesen 77 milliárd forintnyi Waberers kötvényt jegyzett le. A gyanú szerint az egyik ügylet során keletkező veszteségeit az állam az adófizetők pénzéből kompenzálta. A tárca hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést. A belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT vezérigazgatóját, Bíró Pétert. Pósfai Gábor a szervezet vezetésére átmeneti vezetőt jelölt ki, akinek elsődleges feladata a megkezdett átvilágítás befejezése. Az új végleges vezetőt a következő hetekben pályázat útján választják ki. Már lehet pályázni a Horváth Péter irodalmi ösztöndíjra. A kiadók a tavaly és idén megjelent 35 év alatti szerzők könyveit jelölhetik október végéig. Az ösztöndíj 7000 euró. Az alapító célja, hogy ösztönözze a legtehetségesebb pályakezdőket új művek megalkotására, és támogassa a kiadott mű németországi megjelenését. Újabb feltételezett robbanótestet találtak a Dunában. A második világháborús eszköz a főváros 22. kerületében, az Árasztó út közelében került elő. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a területet 200 méter hosszan kiüríti és lezárja, beleértve a Duna ezen szakaszát. A sok napsütés után este északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet. Majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik. 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Tomi Otto, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Running Free című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A jazz és a film kapcsolata már a kezdetektől igen mély. A néma filmek alatt ugyanis gyakran jazzzenekarok játszottak, természetesen élőben. A film noir klasszikusai, például a Felvonó a vérpadra, Miles Davis zenéjével, már teljes filmnyelvet építettek a jazzre. A jazz tökéletes háttér, ha feszültség, vágy, vagy éppen dekadencia ábrázolása a cél. Az 1986-os jazz Párizsban Dexter Gordon főszereplésével jazz életérzést dokumentált. A mai kultfilmek, a Whiplash vagy a La La Land a jazzt a modern közönséghez hozta közelebb. A műfaj ráadásul a magyar filmművészetben is jelen van. Grünwalski, Jancsó, Tarr vagy a Gulyás testvérek filmjeiben a jazz gyakran kísérletként vagy belső rezgésként jelenik meg. A jazz a filmben nem illusztráció, hanem érzelmi dramaturgia.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor, a Bartók Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Bolba Éva Trió, majd a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható. Majd ezt követően az Olá Kálmán Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: He is.
1: Cheers.
0: Cheers.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Kisgyere több szempontból is fontos nekem. Egyrészt nagyon büszkék lehetünk rá mi magyarok, hiszen az édesanyja részéről magyar származású Kuzma Irmának hívták az ő anyukáját, és hát olyan tudással rendelkezik a szívlélek, a technika, a jazzzene teljes körű ismerete, hogy én azt tudom mondani, hogy a jó Isten ajándéka számunkra, Györe.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Bolba Éva trió, majd a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható. Majd ezt követően az Olá Kálmán trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Igazából azt gondolom, hogy aki tanul jazzt és foglalkozik ezzel a műfajjal, ennek a kereteivel, ennek a szabályszerűségeit, mert ugye rengeteg szabályszerűsége van, az alkalmassá válik bármilyen zenei műfajban ugyanerre a szabadságra. Tehát ez szerintem egy olyan skillt ad az embereknek, hogy utána bármilyen zenei műfajba próbálsz létezni, vagy alkotni, ugyanezt a szabadságot szerintem meg tudod tapasztalni, vagy lépni, vagy tudsz benne mozogni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének századik évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Bolba Éva trió, majd a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható. Majd ezt követően az Olá Kálmán trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Segítséget kapnak a magas üzemanyagárak miatt a dízelt tankolók. Uniós beruházást jelentett be Grönlandon az Európai Bizottság elnöke. Nyárias meleg lesz holnap is, napközben 30 fok fölötti hőmérséklettel. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízelt tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A miniszterelnök ígéretet tett a méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására. Magyar Péter azt mondta, a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. Beszélt arról is, hogy a kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Így ezekből a forrásokból újíthatják meg a közösségi közlekedést, korszerűsítik a kórházakat, támogatják a lakások felújítását, valamint a kis- és középvállalkozásokat. Reagáltak az ellenzéki pártok a miniszterelnök felszólalására. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint, a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre, miközben a Kárpát-medencei magyarokért semmit sem tesz. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, hogy az Orbán kormány idején több mint felével csökkent a bűncselekmények száma, és kétszer is kaptak béremelést a rendvédelmi dolgozók. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, és a mostani magas árakat rótta fel a kormánynak. Nem kérdéses a győri gyár jövője, az Audi német vezérigazgatója szerint. Gernot Döllner a Reuters hírügynökségnek nyilatkozott erről Párizsban. Az Audi új elektromos modelljének bemutatóján a vezérigazgatót azután kérdezték, hogy a Volkswagen csoport nemrég bejelentette, több üzem felszámolását és 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. Döllner a győri gyárral kapcsolatban hangsúlyozta, a létesítmény a Volkswagen csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó üzeme, így a jövője nem kérdéses. Uniós beruházást jelentett be Grönlandon az Európai Bizottság elnöke. A 200 millió eurót egyebek mellett a kritikus fontosságú ásványi anyagokkal, a műholdas kommunikációval és a megújuló energiával kapcsolatos fejlesztésekre szánják. Ursula von der Leyen grönlandi látogatásán egyúttal szolidaritásáról biztosította Dániát és a hozzátartozó autonóm területet. Jelezte, hogy határozottan elutasítják Donald Trump amerikai elnök törekvését a sziget megszerzésére. Éjfélig lehet már csak jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Este északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap ismét napos száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható. 18 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A jazz és a képzőművészet közös tere a mozdulat, az improvizáció és az absztrakció. A 20. század elején Kandinsky zenei harmóniákra építette képeit, bár nem jazzt hallgatott, vizuális nyelvével mégis utat nyitott a jazz által inspirált festészetnek. Romare Bearden, amerikai festő, kollázs technikájával kifejezetten jazzzenészeket és különféle ritmusokat ábrázolt. Jean-Michel Basquiat műveiben Charlie Parker és jellegzetes bebop motívumok jelennek meg. Sok művész, például Jackson Pollock, akciófestészete sokban hasonlít a jazz improvizatív játékára. Magyarországon F. Zambó István vagy Vahorn András munkái gyakran reagáltak a jazz szabadságára. A jazz

legény batapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, a szerelem él. Egy, csak egy legény batapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, szerelem él. Ott,

Hey. Csak egy legény van tapon, a vidéken én vagyok az. Egy. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Csak egy legény van tapon, a vidéken én vagyok az. Egy. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre bár lehány legény a szerelemért. Tavasz!

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Bolbaéva Trió, majd a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható. Majd ezt követően az Olá Kálmán Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A Bebop Podcast a MIPA Jazz tematikájú podcastje, ami megjelenik és utólag meghallgatható a MIPA közösségi média felületein. Mai vendégeim olyan jazzklubokból érkeztek, amelyek nélkül egészen más lenne a budapesti jazz élet térképe. Itt van velünk Gőz László, a Budapest Music Centert és az Opus Jazz Clubot képviselve, Sőn György a Háló Jazz Clubtól, és Schusser Zoltán a Budapest Jazz Clubtól, a BEC-től. A műfaj közös, de mégis nagyon különböző hangulata van az általatok képviselt kluboknak. Elsőként az jutott eszembe, hogy amikor én fiatal lány voltam és jazz tanszakos, akkor nagyon-nagyon sok jazzklub volt, és rettenetesen sok helyen tudtunk élőben föllépni. Volt olyan hónap, amikor valami 20-valány koncertünk volt, nem tudom, hogy csináltuk, de mégiscsak volt. Mi a helyzet manapság? Ti hogy látjátok 2025-ben, hogy ez nagyon sokat változott azóta? László, tanár úr?
4: Mivel nem vagyunk egykorúak, de én vagyok itt a legidősebb, azt hiszem, talán én emlékszem arra, mert én magam is ott játszottam ezekben a jazzklubban, ezek nem jazzklubok voltak, valójában a Petőfi Sándor utca volt a klasszik jazzklub, előtte a Dália, de az már például az én koromban már nem volt, hanem voltak bizonyos helyek, ahova beengedték ezt a műfajt. A Petőfi Sándor utca építőklubja, az egy másik helyszín volt, vagyis ez egy állandó jazz helyszín volt, de ott is közik határig, persze nem minden nap a jazz, és akkor, amikor átköltözött Budára a jazz, ez egy szép mondat, Bobos Gyulát idéztem, akkor az a Marcibányi tér lett, és ott minden vasárnap. Tehát az hogy ez jazzklubnak nem nevezném, a jazzklub kifejezés, az úgy gondolom, hogy a nyugati világban már a 60-as, 70-es években azt jelentette, hogy hetente legalább 4-5 alkalommal volt jazz, egy-két szünnapot kivéve, és sőt, bizonyos helyeken kétszer is megfordult, ahogy most a BEC-ben is volt ilyen koncert, hogy egy este két koncert volt. Tehát ez ugye mindig a felvevő képessége annak a közegnek, ahol ez a jazzklub van. Tehát azt gondolom, hogy klasszikus jazzklub, kétségtelen, hogy most van kettő, azt a tiédet annyira nem ismerem, de nevezzük annak, gondolom akkor nálatok is több koncert van, mint heti egy, mert azt mondom, hogy a BEC-ben minden nap, nálunk 5, nálatok.
5: Nálunk havonta 1-2.
4: Igen, tehát
5: akkor a nagyképűen nevezzük magunkat Háló Jazz Clubnak, de ez inkább egy hónapban levő egyetlen vagy két, néha három jazz koncertet jelent, mert a mi helyünk tehát sokféle rendezvényünk van, és azok közül az egyik, talán a legrégebbi zenei sorozat a jazz zene. Most már 17 éve.
4: De hát, hogyha azt tesszük alapul, hogy aki egy jazzklubot üzemeltet, az egy olyan feladat, és hogyha havonta 2-3 van, az nevezhetjük jazzklubnak, de az a mindennapi life-né, ahogy kinyitsz egy boltot reggel, és minden nap nyitva van, és hétvégén is nyitva van, az azt jelenti, hogy irgalmatlan mennyiségű hátteret kell biztos nem mind emberi, mind technikai részben, és tehát az egy óriási, hogy mondjam, megpróbáltatás, ezt majd megerősíti mindjárt a BJC is, de ugyanakkor meg azért nagyon-nagyon örülünk, mert nem csak ilyen jazzklub létezik, nagyon örülünk annak is, hogyha havonta 2-3 van egy, de az rendszeresen egy olyan hely, ahol jazz lehet játszani.
3: Tehát akkor lehet azt mondani, hogy abban az időben nagyon sok olyan hely volt, akkor inkább, ha kijavítom saját magamat, ahol élő zene volt, és többek között jazz is lehetett játszani. Akkor te, ha jól értem, a Halo Jazz Club manapság is így működik?
5: Tehát, hogy... hát úgy működik, hogy többféle kulturális rendezvényünk van, és vannak koncertjeink is. Komoly zene, népzene, tehát elég különböző műfajban, és vannak mindenféle más kulturális rendezvények, táncházaink is vannak, vagy vannak könyvbemutatóink, tehát mi a Semmelweis utcában, a belvárosban, pesti oldalon, tehát mi inkább egy kulturális közeget szeretnénk kialakítani, vagy alakítunk ott azon a helyen már 10 éve, ahova be is fogadunk rendezvényeket, mi magunk is szervezünk, és ennek egyik fénypontja mondjuk a jazz.
3: Zoli, most hozzád fordulok, hogy amikor ti bezártatok pár évvel ezelőtt, ugye a Covid rá kényszerített benneteket tulajdonképpen?
6: A Covid is talán hozzájárult, de nem. Azt mondanám, lehet, hogy ebben részletében nem is mennék annyira bele, azt mondanám, hogy a főváros kulturális vezetésével volt egy kicsit azt is lehet mondani akár, hogy nem tudom, kulturpolitikai jellegű konfliktus, és én azt hiszem, hogy egyébként tényleg nehéz helyzetbe kerültünk akkor. Igazából a fővárosnak volt korábban egy ígérete, volt egy megállapodás bérleti díjjal összefüggésben, és a Covid miatt a főváros került nehéz helyzetbe, és tulajdonképpen a főváros visszavonta akkor ezt az alkut. Azzal, hogy 4-5 napra zártunk be, egyébként a fővárosnak a vagyonkezelő cége lakatolta le a jazzklubot, egy elég erőteljes lépéssel ők zárták be, és utána egyébként ezzel a bezárással így a jazzrajongókkal és bizonyos médiumokkal együtt nyomást tudtunk gyakorolni a fővárosra, és azóta gyakorlatilag ezt az alakút visszaállította a főváros.
4: Ennek volt egy pozitív tartalma, és ezt most így utólag meg lehet állapítani, és én ezt mint olyan ember mondja, aki nagyon tiszteli a BJC-t. A pozitív tartalma az volt, hogy egyszer rájöttek, akik bezárták ezt a helyet, rájöttek arra, hogy nem oda Buda, azért egy elég komoly réteg van, és most így, ha számszerűleg kéne mondani, ebben a fővárosban, mi tegyük fel, 2 millió ember él az agglomerációval együtt, ezt most nem tudom megmondani, nagyjából, és itt körülbelül 100 000 emberről van szó, aki erre a műfajra érzékeny. És persze mindegyik, az egyik a mainstreamet, a másik a nagyon-nagyon kortárs dolgokat, stb. De itt közel 100 000 emberről beszélünk. Ha a klasszikus zenénél kéne meghatároznom, akkor ez körülbelül olyan 300 000 ember. Tehát azért azt vissza az interneten minden megtalálható, visszaszedni azokat a kommenteket, amikor a BJC-nek lelakatolták az ajtaját, azért elég tanulságos volt, mert én csak olvastam, csak azt néztem, hogy végtelen mennyiségű ember mondta el a felháborodását, hisz én miről van szó, pár tízezer forint, vagy pár százezer forintról van szó, és egy műfaj kinyírásáról. És ráadásul úgy, hogy azért mindannyian tudjuk, hogy a Liszt Ferenc Zenészeti Egyetem jazzszakának a partner cége a BJC, a gyerekek ott tanulnak meg élőben játszani, mert mert nincs rá lehetőség az iskolában, a tanárok előtt tudnak csak játszani. Ez egy ilyen típusú klub. Ezt mindenképpen valakinek valamilyen úton, módon tudomásul kellett venni, és ez egy nagyon jó felhívás volt, hogy most nem kár örvendésképpen mondom, de azért ez komoly dolog volt.
3: És hogy sikerült visszarázódnotok a mindennapokban?
6: Azt hiszem, hogy 5 nap volt, talán nem emlékszem pontosan, úgyhogy nem tartott sokáig ez a bezárás. Egy komoly problémára emlékszem, hogy le lett kapcsolva az áram, erre pár napra, és hát amikor visszamentünk el, valahogy nem tudom, nem figyeltek oda a kollégák, vagy elfelejtettük, és hát a lényeg, hogy a mélyhűtők, szóval az elég kellemetlen volt, és akkor nem tudom, milyen ózonos tisztítást kellett rendelnünk, meg nem tudom miket, mert de egyébként tulajdonképpen koncertek azok előre egy ilyen, azt hiszem, hogy egy ilyen 4-5 hónapra le vannak szervezve, tehát tulajdonképpen ott minden le volt szervezve, a személyzetünk, az infrastruktúránk ugyanúgy megvolt, tehát amikor leszették a lakadatok, akkor gyakorlatilag a következő nap folytatódott minden a program füzet szerint.
3: Most visszagondolva, hogy volt a jazznek nyilván egy olyan kora, amikor az volt maga a slágerzene, és akkor nem volt nehéz megtölteni ezeket a klubokat, hiszen mindenki ezt a zenét hallgatta, ugye leginkább ugye a swingről beszélünk, meg nagy zene, big bandet, nagy zenek, mentek, táncoltak rá az emberek, az volt a sláger, hogy azt lehet mondani, hogy azóta ez tulajdonképpen mindig egyfajta misszió, egy küldetés, egy jazzklubot üzemeltető részéről, hogy ilyen fába vágja a fejszét, ebben nem lesz sarok.
6: Ez párszor már elmondtam, meg talán Lacival is beszéltünk erről, és még kicsit visszakanyarodok arra, amit a Laci mondott, és ezzel egyetértek, hogy kétféle értelemben lehet jazzklubról beszélni. Az egyik az tulajdonképpen egy programsorozat, és régen inkább ilyenek voltak kulturális helyszíneken. Tehát példaként mondjuk azt lehet mondani, hogy egy nagyobb vidéki városi művelődési ház, az mondjuk elképzelhető, hogy egy évben mondjuk tart 10 jazzkoncertet, és akkor erre azt mondja, hogy ez a nem tudom milyen jazzklub, de a jazzklubnak mondjuk így a nemzetközi ranggal rendelkező jazzkluboknak, azoknak az egész intézménye és az egész infrastruktúrája és az egész személyzete a jazz szolgálja egész évben, tehát ott tulajdonképpen az az intézmény maga a jazzklub, nem egy programsorozat, és a jazzklubok finanszírozásáról arról olvasgattam régebben, és így ami eszembe jut, ilyen klasszikus hasonlat, hogy azt hiszem póknak vagy polipnak nevezték ezt a modellt, hogy rengeteg lábon kell állnia. Az egyik az egy catering bevétel, jegybevétel, szponzorokat kell hozni, néha ki kell adni rendezvényként, üzemeltetni abba az időszakba az intézményt, tehát a nem esti időszakba, tehát hogy mondjam, hasznosítani kell az infrastruktúrát, küzdeni kell az állami támogatásért, jó, hogyha valahol van esetleg adókedvezmény típusú támogatás, tehát azt hiszem, hogyha ezek közül a lábak közül akár egy-kettő kiesik, akkor az a jazzklub az nagyon nehezen fenntartható. És hát az állami támogatás, vagy mondjuk nem is feltétlen állami önkormányzati, de mondjuk a szubvenció, kulturális szubvenció, az én korábbi számításaim szerint, és ez most nagyon legyengült, és ezt megérzi az ember, a korábbi számításaim szerint körülbelül 25-27%-ot kellett, hogy kitegyen, tehát hogyha azt nem érjük el a támogatásokkal, akkor ott is van egy réges egy lyuk. Úgyhogy hát tényleg küzdeni kell, mint Malacai Jégen, a Budapest Jazz Club most már 18 éves, és hát ebből a 18 évben ebből jó pár veszteséges évünk volt, majdnem mindegyik rövid időszak volt, amikor ezt át lehetett fordítani pozitívba. Úgyhogy, hogy nem határesetnek mondanám abból a szempontból, hogy mennyire for profit vagy non-profit, tehát így nullszadóért küzd az ember, és hát Budapest Jazz Club is folyamatosan felhasznál kavosz hitelt, hogy például a nyári hónapokat, azokat át tudjuk bridzselni.
3: Nálatok mi a helyzet a hálóban?
5: Hát mi egy kicsit más oldalról indultunk, mert a háló egy katolikus közösségfejlesztő egyesület, már 36 éve működik, és Kárpát-medencei kapcsolatokat épít magyar emberek között, vagy magyarul beszélő emberek között. Ez a fő cél, hogy az embereket hívja, hogy közösségbe legyenek. És ezt az eredeti célt, ezt mai napig nem adta föl, de már amikor az első táborokat szerveztük, még a 98-ban talán, már akkor nem csak vallási tartalommal, hanem kulturális tartalommal is igyekeztünk megtölteni, és akkor jött a kaláka. Tehát akkor ők többször zenéltek ezekben a táborokban, és amikor először jutottunk itt a fővárosban egy helyszínhez, ez még a Ferenciek terén volt, a Kárpáti udvarban fönt a második emeleten, ott elég gyorsan kialakultak a zenei sorozatok. Tehát egyrészt az énekelt versek sorozata, amit a Grillus Daniel vezetett, ő szervezte, akkor előjött Navratil Andr, aki népzenés koncerteket hozott, havonta egy alkalommal, és akkor jött, volt egy klasszikus zenei, ilyen sorozat kialakult, és én pedig a Dezső Csabával való régi kapcsolatom okán, mert egy évig jártam hozzá jazzhegedülni, tanulni, még a 80-as években, megkerestem a Csabát, hogy mit szólna hozzá, hogy csináljunk egy ilyen sorozatot. Megnézte a helyszínt, és akkor, mivel nekem akkor még nem voltak nagyon ismerőseim a jazz életben, és akkor ketten kezdtük el szervezni, és a mai napig ez a sorozat így megmaradt, és amikor azt a helyet el kellett hagynunk, a Ferencek terét, akkor hát elég, akkor volt egy ilyen mélypont, akkor hogy lakásba költöztünk, költözött maga az egyesület, az irodai rész, és akkor a Loyola Caféban, a jezsuitáknál működtünk néhány évig. Egyedül a jazz maradt fent, mint sorozat. És az néhány évig így működött, és amikor ezt a helyet találtuk a Semmelweis utca 4 alatt, ezt az 5. kerülettől béreljük hosszú távon, tulajdonképpen ez egy galéria, akkor oda áthoztuk ezt a sorozatot, a Háló Jazz Club sorozatot, és akkor kialakultak a többi programok is ezen az új helyen.
3: Most azért fordulok hozzá, tanár úr, mert hozzád állok a legközelebb, értem szerintem nekem ő tanárom volt a jazz tanszakon, hogy mi volt az az első olyan élményed, amitől azt lehet mondani, hogy magának a műfajnak a rajongója lettél. Emlékszel ilyenre, vagy így szépen bele sodródtál ebbe a történetbe?
4: Hát azért belesodródni az nem egészen lehet csak úgy belesodródni, hát 6 éves koromtól kezdve egy profi zeneiskolába jártam, tehát ugye úgy fel lettünk készítve, hogy amikor elvégeztem a 8. általánost, akkor elmentem egy reál gimnáziumba, és az énektanárnénit nekem kellett kijavítani adott esetben. De hát mi be voltunk programozva, és akkor...
3: Én ezért kaptam 4-est 6-ban, mert kijavítottam a tanárt a 3-as hangzatoknak a
4: különböző. De azért volt egy-két pont, főleg személyekhez kötődő pont, amikor az ember így érzi, hogy ez nagyon elkezdi, mint egy mágnes húzza be. Ráadásul olyan szabad életnek tűnt ez. Tehát a jazztanszakra való felvételi, ami biztos katasztrofálisan játszottunk, de annyira nem volt harsonás, hogy a Dudi bácsi fölvett, és aztán valahogy úgy onnan már nem volt megállás, és az berántott. Most egy pillanatra még visszatérnék a klubokhoz, mert ez még a jazztanszakra való menetelem előtt, vagy vele párhuzamosan is később történt, hogy nyilván egy fiatal zenész arra vágyik, hogy majd meghódítja a világot, és az első helyszín nekem az volt életemben, amin játszottam, az a bizonyos Marci Bányi tér, ahová átköltözött Budára a jazz, mondta Gyuszi. Az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy 70-es évek elejéről beszélünk, hogy a Marci Bányi téri művelődési háznak az alsó kis klubterme az maximum 150 férőhelyes, de akkor már tényleg gyakorlatilag össze van mindenki mindenkivel zárva. És a sor, ami állt este az Interbass zenekar meghallgatása miatt, az körülbelül 6-700 ember volt, mínusz 10 fokban.
3: Az igen.
4: Mert egyszerűen ez volt a hangulat. És ugyanez volt a Petőfi Sándor utcai jazzklubban. Vagy mint hallgató álltam én is sorba, míg a második emeletre följutottunk, de kínáltunk a Petőfi Sándor utcában, és akkor bejutottunk a lépcsőházba, és a fő probléma mindig az volt, hogy eztán eljött az a pont, amikor arra kellett várni, hogy valaki kijöjjön. Kicsit ilyen repülőtér feeling volt. Na mindegy, a lényeg, hogy egy olyan ebbe a közegbe oda tartozni, annak volt egy nagyon erős vonzás. És aztán persze utána az iskola ugye elkezdi az ember dobálni, megy előre, keresi azt, hogy mi az a stílus, hogy mint merre, mit játszon. Nyilván mindenki zenekart alapít, vagy zenekarba kerül, vagy big bandbe játszik, stb. És akkor már ellenállhatatlan. Ez a zenész része a dolognak. A jazzklub része pedig, mert a kérdésedből ezt is felfedeztem, hogy mi volt ez a pillanat, amikor azt mondtam, hogy annyira szeretnék csinálni egy jazzklubot, az pedig a 80-as évek elején 40 napig voltunk kint Angliában a Lokomotív session zenészeként, és ott volt egy ilyen nagyon meghatározó élményem a Ronnie Scott Jazz Clubban, és valahogy ott ültünk, beengedtek féláron, elmentünk este, tényleg elképesztő világsztárok játszottak, úgy szólt a, minden úgy szólt, ahogy az ember ezt elképzelte, és ott fogant meg valójában a gondolat, hogy, és onnantól kezdve akárhol mentem a világon, mindig azt mondta, hú, de jó kis hely, ebből egy szuper kis jazzklubot lehetne csinálni, és ez végig, máig is különben a fejemben van ez a dolog, és hogyha most éppen ide a fiúkkal, mikor jöttünk, beszéltünk a Dugattyús című klubról, ahol ma este játszunk, és elbúcsúztatjuk Rüdi Karcsit 60 év tanítás után, az jutott eszembe, hogy de jó, akkor lesz még egy jazzklub. Ugyanis azt gondolom, hogy Zolival tökéletesen egyetértünk abban, hogy nekünk minél több jazzklub van, nekünk annál jobb. Nem egymás ellenségei vagyunk, hanem olyan mennyiségű zenész szeretne fellépni, hogy azért a túlkínálatot megnéznénk a BEC-be, és megnéznénk a BMC-be, akkor azt hiszem azt mondhatjuk mind a ketten, hogy kb. Négyszeres az a évi jelentkezők, tehát kb. 1500 ajánlatot, 2000-et kapunk egy évben, amiből 365-nél nagyon nehéz többet adni.
3: Ez lett volna az egyik kérdés, amely egyébként nagyon sok ajánlat érkezik felétek, akik szeretnének ezekben a klubokban föllépni?
4: Hát számoljunk. A jazz tanszak 68, azt hiszem 68, de lehet, hogy 66, most volt a jazz tanszak 60. év, igen, 60 igen. Éve, igen. Most volt a Zeneakadémián, és ha csak 10 ember végzett.
3: Körülbelül, igen.
4: Igen, akkor, de nem annyi végzett, nem, de nem, mondjuk igen, a 10 ember végzett, mondjuk, az egy évben 10, 10 évben 100, 60 évben 600, akik a pályán maradnak. Akik nem a pályán maradnak, az még olyan, hát olyan 25-30 gyerek jelentkezik. Tehát most, de nem annyi van, most ezt úgy ötször csináltunk nyáron egy ilyen felmérést és pályázatot is, és ott majdnem 800-ig jutottunk. Tehát 800 olyan, aki abszolút profi módon jön, este koncertezik, ennyi önálló személyiség van, természetesen nem önállóan játszanak, de tehát nem így kell számolni, de a zenekarok számában is olyan 200-valahány zenekarnál tartunk, és aztán már hogy profi zenekarnál, de az akkor ezek különböző féleképpen alakulnak, ugye egyszer trió, egyszer kvartett, egyszer sokan, egyszer egyedül, egyszer duóba. Szóval rengeteg produkció van, és ezek a végzett, professzionális zenészek, ezek minden évben létrehoznak valami újat, valami még ezt nem mindegyik, de mondjuk a fele biztos, és azt szeretné bemutatni. És akkor ezt mi már ketten de valójában nem bírjuk, mert hogyha ennyi a túljelentkezés, akkor még elférne még egy, meg még egy, meg még egy.
3: De a kérdés az, hogy van-e rá közönség?
6: Szerintem most ez kicsit nagyképűnek tűnik, vagy lehet, hogy az is. Szerintem az Opus meg a BEC az nagyon sokat jelent ebből a szempontból Magyarországon, hogy most arra talán el lehet mondani, hogy egy egész intenzív jazz élet alakult ki, ami visszatérve az előzőre nem jelenti azt, hogy egyébként hogy ebből az következne, hogy akkor financiális szempontból minden rózsaszín és az a probléma megoldódott, de azt egyébként el lehet mondani, hogy kulturális szempontból mind a két klub sikeres, tehát tulajdonképpen elég sokszor van teltház. Mi azt számoltuk, ugye a BEC-ben heti 5 nap, ugye heti 7 nap van a koncertek, tehát az év minden napján, de heti 5 nap tulajdonképpen dupla koncert van, mert akkor a másik teremben jam session koncertek vannak 10-től, azok ingyenesek, és ott is azt lehet mondani, hogy azért a koncerttermi koncerteknek a nagy része azért az közel teltházas. A jam az pedig nagyon sikeres, oda nagyon sok külföldi jön, és nagyon sok külföldi zenész jön fel, fiatalok fellépni a standardekben. Az egyik kollégám, Kenneth Kristóf számolta, hogy nagyjából hogy 60 ezer ember fordul meg évente a Budapest Jazz Klubba. Nyilván itt ismétlődések is vannak, igen. Hogy összesen körülbelül.
3: Ráadásul én azt látom, hogy mind a két helyre, nálatok még a hálóban nem voltam.
4: Én azt gondolom, van egy törzs közönség a BJC-nek is, és nekünk is, akik állandó vendégek. Ez programfüggő, mert mondjuk egy legendás albumokra 10 perc alatt eladunk minden jegyet, és nálunk egy picit annyiban más a program, ugye mi a nagyon modern, nagyon kortárs, nagyon mai zenét képviseljük, és most már kimondhatom, hogy az indulás mondjuk 2013-ban nyitottunk, de 2014-15-től kezdve évi 70 külföldi produkció van, a European Jazz Network-kel együtt, már a tagokkal együtt működve, és éppen most volt Bécsben egy ilyen nagy jazz találkozó, és a bécsi kormány, a kulturális kormányzat kiírta azt a 100 zenekart, akiket őt támogattak. És kint volt tőlünk a klub mostani vezetője, és mondta, hogy ebből a 100 zenekarból 38 fellépett az Opuszban. Voltak itt duplán is. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly anyagi kihívás, ez kétségtelen, és amit az Zoli is mondott, hogy 100 lábon kell élni, nyilván ebből finanszírozzuk, mert hogyha összeadom a Jazz Clubra költött pénzt és annak a sima jegybevételét, akkor köszönő viszonyban sincsenek egymással. Ez nyilván, mert az első kérdésed az volt, hogy kell ehhez olyan őrültnek lenni, hogy az ember így bedobja mindenét, és nyilván, aki ezt csinálja, azt szeretni, és akár a Háló, akár a BSC, akár azok a klubok, amik most megpróbálkoznak ebben, vagy megmaradnak, vagy nem, vagy túlélik, vagy nem. Ott van egy elkötő, ezt akarja csinálni, kés, lusz, passz. Nem akar más csinálni, ezt borzasztóan szereti, és ezért mindent megtesz, föláldozza önmagát, a pénzét, az embereit, stb. És akkor, de az egy nyilván azért az érzésért, hogy bemész, és egy totál teltházas koncertet végig hallgatsz, amit te is ugyanúgy végig élvezel. Egy jazz klub tulajdonosnak valójában, vagy vezetőnek mondhatjuk így is, ez az élete, ezt csinálja. Kicsit olyan, mint hogyha valaki zenész lenne. Hozzá kell tenni, hogy én nem vagyok sokat a jazz klubban, látok mindent nyilván, de egyszerűen már szétszakadok, és már nem, tehát az estéken én összeesem. Úgyhogy, de mondjuk, hogy...
3: A beállásom még ott vagy.
4: A beállásom mindig ott vagyok, azt mindig meghallgatom, és akkor, hogyha valami olyan, akkor nyilván én is lemegyek. Ami nekünk például, és még kicsit most egy dicsekedni fogok, ami óriási meglepetés volt nekünk, hogy 2024-ben az Európai Jazz Network, vagy hálózat, az az EGN, minden évben ad egy díjat. Minden évben egy jazz közösség kapja, ez klub lehet, fesztivál, vagy hát főleg klub és fesztivál, és ennek a díjnak az a neve, hogy az év legjobb jazz klubja, tehát Európa legjobb jazz klubja, abban az évben megkapja a díjat, és ezt mikor átvettük itt az egyik ilyen EGN találkozón, ez külföldön, hivatalosan külföldön vettük át, de aztán itt Magyarországon is, akkor azért az egy nagyon-nagyon nagy dolog volt, és azt tudom, hogy ez a fajta kortárs zenei hozzáállás, ami nyilván az én személyemből adódik, meg hát a kollégáimból is, ezt díjazták ezzel. Ugyanakkor azért, ha valaki megnézi a programunkat, azért számos úgynevezett mainstream jazz is van, mert nem lehet mindenkit elijeszteni ezekkel a modern dolgokkal.
3: Igen, ez a, tudod, a jazz, mint szitokszót érzel, szoktatok egyébként találkozni napi szinten?
5: Persze, nekem van olyan barátom, akinek meggyőződése, hogy én jazzkoncert csak, és kizárólag jazzkoncerteket szervezek, és bármikor találkozunk, azt mondja, hogy ne haragudj, Gyuri, én nem szeretem a jazzt. És egyszer betévedt hozzánk egy másik rendezvény, egy kiállítás megnyitó kapcsán, azt elfelejtettem mondani, nálunk egy nagyon nagy nevű fotogaléria is működik, Kolta Galéria néven, az is már, hát nem tudom, de 17-18 éve folyamatosan, havi szinten nyílnak a jobbnál jobb fotókiállítások. És oda betévedt ez a barátom, és egészen elcsodálkozott, hogy itt más is van. Csak hadd utaljak vissza egy kicsit, a közönségről beszélgettetek, hogy, Ugye nálunk más a helyzet, mert van, aki kiállítás megnyitókra jár, van, aki táncházra, van, aki irodalmi estre, van, aki jazzkoncertre, és ugyanazt a hírlevelet küldjük ki mindenkinek, és tulajdonképpen nekünk nem titkolt célunk az, hogy átjárhatók legyenek, hogy néha az, aki a kiállítás megnyitóra jön, az jöjjön el egy jazzkoncertet, és igazából véve ez a nagy kihívás, nyilvánvalóan a közönségét mindig meg kell küzdeni, és azt hiszem ez egy a korral is jár, hogy most az emberek otthon ülnek és nézik a nagy lapos tévét. Nem tudom, régebben nem voltak ilyen, tehát régebben is, amint megnyitottunk, és nem volt nagy nevünk, akkor is sokan jártak. Most azért nagyon meg kell küzdeni ahhoz, hogy egy telt ház legyen.
3: Meg egy picit az jutott eszembe, mert a Laci mondott, hogy annak idején, még a 90-es évek előtt, hogy ráadásul a jazz egy picit a nyugat szelét is behozta, tehát az egyfajta állásfoglalás volt, picit politikai állásfoglalás is, hogy te ezt a zenét szereted és hallgatod, meg ezekbe a klubokba lemész, és akár kell 600 emberre sorba állsz, és be akarsz jutni, tehát nem csak a zene miatt, hanem a, így van, hanem hogy te ezekhez az emberekhez akarsz egy picit valamilyen szinten kapcsolódni.
4: Hát ez egy kultuszműfaj volt akkor, aki nem járt oda, az nem volt update abban a világban, tehát így van. Ez egy kicsit az ellenállás műfaja is volt, ráadásul, hogyha olyan zenét játszottunk, amiben ez egy idézőjelben nevesítve is volt, tehát hogy nagyon-nagyon sokszor a free jazzhez közel álló dolgokat, akkor az ott még jobban, tehát ott már tényleg megjelentek olyan fazonok, meg olyan figurák, akik aztán végig is követték ezt a dolgot, és ma már ők akkor voltak ilyen 60-70 évesek, és borzasztóan szerették ezt, és akkor azt ne felejtsük el, hogy azért volt itt egy elég komoly réteg, akik otthon gyűjtötték a jazzlemezeket. És néha egy-két, hát nyilván a könyvtárunk miatt én is elmondhatom, hogy több mint 25 ezer jazz lemezünk van a BMC-ben, de hát én találkoztam olyan emberrel, aki 50 ezeres LP gyűjteménye rendelkezett, és mindent fejből tudott. Szóval ami fantasztikus háttéripar volt emögött a dolog mögött. Na már ez úgy tűnik, hogy könnyebb, mert a Spotify-on egy pillanat alatt a legeslegújabb felvételeket azonnal leránthatod, de sajnos ez a világ, ez most újból feltesz nekünk egy kérdést. Egyrészt az, hogy egy másodperc alatt mindent elérsz, és hogy eljön-e a koncertre, vagy nem, az előbb mondtad ezt a lapos téli ügyet.
3: Az élőzene varázsa, igen.
4: És egyedül azért azt elmondhatjuk, azt hiszem, hogy ennek a kis közel 100 000 emberről beszélünk, rajongó tábornak egy nagy része egyelőre nem ül ott a telefonja mellett egy fülhallgatóval, és hanem inkább eljön a koncertre.
3: Azt talán bátran kimondhatjuk, hogy több intézményben is jelen van a tehetséggondozás, illetve a tehetségek felkutatása iránti elköteleződés. A MÜPA egyik ilyen missziója az idén 19. éve megrendezésre kerülő Jazz Showcase. 2026. január 30 és február 1-e között 3 délutánon keresztül összesen 6 fiatal zenekar mutatkozik be a Fesztivál Színház színpadán. A koncertek egyébként mindhárom nap 16:30-kor kezdődnek, és ami nagyon fontos, ingyenesen látogathatóak, úgyhogy mindenkit arra biztatnék, hogy jöjjön és nézze meg a feltörekvő jazz muzsikusainkat. Gondolom, hogy hallottatok már erről a bizonyos sorozatról. Nálatok van hasonló törekvés arra, tehát ilyen típusú dolog, hogy a tehetséggondozás, mint olyan, az fontos számotokra?
5: Hát fontos természetesen, de mivel mi kevés koncertet szervezünk, ezért hát mondjuk a koncertek egy részében vannak fiatalok. De nyilván ez mindig egy kihívás, hogy azokat hív meg, akiknek nagy nevük van, és több közönséget behoznak, vagy olyanokat hívjál meg, akinek még nincs nevük, de tehetségesek és fiatalok. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen kockázatos szervezői szemmel, de nagyon sok példát tudok mondani, hogy fiatalok elkárapráztatták a közönséget, és voltak 25-en, de akkora vastapsot kaptak, mint talán máshol nem. Talán még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy nekünk inkább olyan szemléletünk van, hogy kicsit közösségnek tekintjük a közönséget, mivel ugye kis létszámról van szó, tehát nem egy nagy koncertteremről van itt szó, és mi bevezettük már rögtön az elején, amikor indultunk, hogy mindig a szünet után van egy ilyen kis beszélgetés a fellépőkkel. Tehát egy ilyen kis személyes, hát akár a példaképekről, akár a zenei indulásról, hogy jutott el a hangszerük, hogy jutott el a siker a világot jelentő deszkákig, és ez a közönségnek is tetszik, de a zenészeknek is. Ők is szívesen veszik. Tehát voltak már olyanok, hogy viszont több év után visszatért, és akkor Gyuri lesz, ugye lesz beszélgetés. És ezek nem feltétlenül komoly szakmai dolgok, egy ilyen nagyon mély életinterjú, hanem egyszerűen csak abból a hangulatból, amit ő odavarázsolt, abból következik az, hogy... És akkor a közönség is sokszor kérdezhet egy-két kérdés, persze ezzel nem lehet 40-50 percig, ez 15-20 perces maximum, de ez mondjuk általában más jellegű koncerteken is szokott ilyesmi lenni, és akkor ez olyan kicsit, hát olyan közösségébe teszi ezt az együttlétet. Úgyhogy ezt például mi fontosnak tartjuk.
3: A koncertek utáni jam sessionök például nálatok erről szólnak a WC-ben többek között, hogy minél több fiatal lemehessen és játszasson?
6: Visszatérnék a kérdésedre, és akkor erre is válaszolok. Nekünk van már régóta megállapodásunk, tulajdonképpen így szakmai együttműködési megállapodásunk a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen és a jazz tanszékkel, illetve a Bartók Béla Konzival. És ezeknek az intézményeknek nálunk vannak a különböző mesterkúzusai, vizsgakoncertjei, gólyabájai, egyéb. És ezen kívül most éppen nem élnek vele, de oktatás is zajlott nálunk, ilyen stúdió gyakorlatok, és ezeknek az intézményeknek a hallgatói zenekarai, azok is nálunk próbálnak a BEC-ben. Ez nyilván nem az esti időszakban, de nappali időszakban lehetőséget biztosítunk neki, hogy a koncertteremben, ahol egyébként adott esetben fel is lépnek, hogy ott tudjanak próbálni. A jameknek, amit most szóba hoztál, azoknak egy része, van egy ilyen sorozat, hogy elevzie Monday Open Jam, tehát a hétfői jam zenekarok azok a Liszt Ferences hallgatókból tevődnek össze. A többi jamnél ez változó, de elég sokan jönnek, tehát nem tudom, hogy ezt te láttad, de mondjuk mostanában a feleségemmel néztünk meg egy-két ilyen jam koncertet, ugye ezek 10-kor kezdődnek nálunk, és éjszakában nyúlnak, ilyen hajnali 1-ig, vagy akár 2-ig is tartanak több szünettel, és mondjuk azt ilyen egy órás intervallumban azt mondanám, hogy hát egy ilyen 3-4 zenész jön csatlakozni. Meglepő, hogy milyen sok közöttük a külföldi. És oda járnak lisztes hallgatók is fellépni, úgyhogy ez egyébként működik, és a jam vonza őket eléggé. Talán azt gondolnám, hogy így a BJC-ben egyébként így a úgymond, hogy ez ilyen jó atmoszféra szempontjából ez a jam a legsikeresebb, és most már így azt lehet mondani, hogy szinte ilyen kultikus dologgá vált, szóval tök ismert dolog ez Budapesten ebben a jazz hallgatói körben, hogy a BEC-ben vannak ezek a esti jam koncertek, és hogy ott van, hogy sorban állás van, tehát sorban állnak egymás után a szaxofonosok, és várják, hogy mikor sorra tudnak becsatlakozni.
4: Nem a pozanosok, igen.
3: Hogy?
4: Nem a pozanosok.
3: Ja.
6: Pozanos, hogy talán nem is vagyok benne biztos, hogy láttam.
4: De biztos van ott. Nyilván erre a kérdésre nekem is illik válaszolni. Nálunk egy picit más a dolog. Egyrészt ugye a Műpának a Jazz Showcase sorozatának van, szerintem ez nálatok is van, én nem tudom, már ugye a BEC-ben. De ugye a díjak között az indulás óta ott van az, hogy az Opus adományoz erre egy vagy két, nem is tudom mennyi fellépési lehetőséget. A nálunk egy picit másképpen van, ugye sok klasszikus zenei kurzust is csinálunk, és évi 4-5 alkalommal egy-egy olyan művész, aki nálunk lemez csinál, már a BMC Recordsnál, azok szoktak kurzust tartani, és akkor eljön a jazz tanszakról vagyis hát az akadémiáról, vagy akár a konziból is eljön egy-két gyerek, és akkor azokat végighallgatja, tanítja őket, stb. Tehát a tehetség gondozás ez egy rendkívül fontos dolog, de azért azt ne felejtsük el, hogy ennek vannak iskolái, azért alsófokúban is már az alsófokon is csak a zeneiskolák szövetségének a talán legfontosabb hálózati iskolája, hogy az Andrássy úti zeneiskola, ahol más nem 8 zeneiskola tartozik, oda mindig be van jazz oktatása, ilyen a középfok, konzi, stb., de az is egy rengeteg helyen van, és felsőfokon is már egyre több helyen van. Tehát a tehetséggondozás az általában nyilván az iskolákhoz tartozik, és ők ezt csinálják is. Mi egy hab vagyunk a tortán, csupán.
3: Na de milyen hab? Egyébként, ha már halba teszi, ha erről eszembe jutott a gasztrovonal, hogy azt is bevontátok valamilyen szinten.
6: Nem, külföldön is megszokott, ezen senki nem botránkozik meg, de nálunk ez egyébként változó. Az koncerte válogatja, mert hogyha látogatottabb koncertről van szó, a koncerttermünk 190 férőhelyes, és olyankor minden sor szék sorral van, vagy székekkel van berendezve. Amikor úgy érezzük, hogy esetleg mondjuk, nem tudom, 120 körül meg fog állni a nézőszám, akkor az első sorok azok asztalosak, és valóban annak talán egyébként így jobb is a hangulata vagy a megjelenése, de nyilván abban az esetben, hogyha arra tudunk számítani, hogy a kollégáim arra számítanak, hogy egyébként teltházas lenne, akkor az felülírja ezt, és olyankor ott nincsen fogyasztás. Ugye a másik terem az tulajdonképpen étterem részben van, egy másik színpad, ahol a jam koncertek szoktak lenni, ezek az éjszakaiak. Éjszaka már nem jellemző annyira, hogy étkeznének közben. Ilyen oldalsó, ez egy érdekes ilyen galériás étterem, oldalsó részeken talán igen, ott inkább az alkoholfogyasztás.
3: Egyébként az is hozzá, valahogy az jut eszébe az emberek, nem kell egy pohár bor, időnként egy jó jazz lemezhez.
4: Ugye a világon a sokféle jazzklub van olyan, ahol ugyanúgy, mint a BEC nagytermében, hogy széksoros és kész, ebben a dolog el van intézve, kint a büfébe, ugye, hogy egy mozi előadáson, vagy egy színház előadáson bejönnek az emberek, és kvázi koncertként hallgatják meg ezt a dolgot. És akkor a másik, amiből körülbelül, hát talán a legtöbb van, mondhatni azt, hogy 80%-a ezeknek a jazzkluboknak mindenhol a világon, tehát a leghíresebbek, akár New Yorkban, akár Európában,

0: már nem is esznek, hanem inkább csak egy kortyolgatnak. Tehát én azt gondolom, hogy ez a műfajba ebbe belefér, ami pedig annyira érzékeny műfaj, ezt meg el kell vinni a koncertterembe, ez ilyen egyszerű.
1: Hogy látjátok a műfaj jövőjét? Úgy értem, tehát hogy hová tart ez a bizonyos klubozás? Mert van, akik azt mondják, hogy pont ezért, hogy ennyire elgépiesedett a világ, meg hogy az AI bejött, meg nem tudom, hogy az emberek egy idő után ezzel telítődni fognak, és hogy egy ponton majd visszafordulnak, és még inkább személyes kapcsolatot akarnak létesíteni a színpadon álló művészekkel, és hogy az élő zenélés, a színház az újra virágkorát fogja élni, vagy még tehát erősebb lesz, és az fog megerősödni.
0: Én nem látok ebben olyan problémát most. Ugye most mondtuk el, hogy nagyjából azért elmondhatjuk, hogy 70-80%-ban teltházat tudnak csinálni a koncertek. Az AI itt nem játszik szerepet, szerintem az máshol majd szerepet fog játszani, de itt semmiképpen. És azt gondolom, hogy ebben azért van valamit mondtál, hogy van egyfajta visszafordulás. Mi jeleit ennek még nem látjuk. Ennél sokkal vészesebb a helyzet már a lemezkiadásoknál, mert ugye általában a kiadók azok egyfajta szellemiséget képviselnek, azok egy picit tudják irányítani a zenészeket, tudják irányba állítani, tudnak neki segíteni, és egy-egy korszak után, ez lehet valakinek egy év, valakinek öt év, le akarja tenni, hogy igen, ez volt a középső korszakom, itt megcsináltam ezt a lemez, szeretnék tovább lépni. Itt egy óriási katyvasz keletkezett, gyakorlatilag napi 1 millió track megy föl a minimum a Spotify-ra, és akkor a többiről nem beszéltünk, és ebben kiválogatni megint oda jutottunk, hogy saját példánkon tudom, tehát 400 lemezt adtunk ki 30 év alatt, és ebből egyetlen egy track termelt meg annyi pénzt véletlenül, és egyáltalán nem olyan kiemelkedő, nem rossz, de nem kiemelkedő egy track, mint amint mind a másik 399, mert bekerült egy listára. Tehát a kiválogatás része az gyakorlatilag szét van esve, itt hiába próbálkozik bármilyen jogvédő a világon, akár előadó művészi jogvédő, akár zeneszerző jogvédelmről van szó, ez egy teljes sötét katyvasz az egész. Ez a koncert életben szerintem nem lesz, és remélhetőleg mind a hárman egy év múlva ugyanezt fogjuk tudni elmondani, hogy azért ez nem változott, erre szüksége lesz az embereknek.
2: Én is bizakodó vagyok, mert ha nem lennék az, akkor nem csinálnánk ilyeneket. És tulajdonképpen az emberekkel való beszélgetés, mondjuk koncert végén vagy a szünetben, azok igazolják vissza, hogy érdemes ilyen a dolgokat szervezni, olyan programokat, amik, ahol van egy előadó, van egy hallgató, egy befogadó közeg, és mind az előadó jól érzi magát, szerintem az is fontos, hogy ők jól érzi. Nálunk nincsen színpad, tehát mivel ez egy galéria, fotogaléria, tehát nem lép fel a fellépő, ezért hát közvetlenebb a kapcsolat, mivel kevesen is vagyunk, és szóval ez ad egy ilyen pozitív visszaigazolást, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez jó, csak az a kérdés, hogy az ember talál-e olyan fiatalt, akinek át lehet majd adni a stafétát, aki szintén szereti az embereket, és szeret belük beszélgetni, barátkozni. Ez lehet egy kihívás ebben a szempontból. Még talán visszatérve az előző kérdésre, hogy mi abból a szempontból vagyunk mások, hogy mi minden nap ki kell, hogy rakjuk a székeket, mert alapvetően egy galéria van. Tehát, hogyha jön egy koncert este, akkor ki kell raknunk azt a 8-10 sorszéket, és egy sorban van 8 szék mondjuk, úgyhogy ez egy kis önkéntes munkát is kíván, és mondjuk nekünk elég sok olyan barátunk, ismerősünk van, akik önkénteskednek nálunk, és segítenek akár a kínálásban, vagy a székpakolásban, bevásárlásban, takarításban is. Mondjuk ilyen szempontból azért nem önfenntartó ez a dolog, de akár fényképezésben, akár egy kis cikket megírnak, és ez egy nagyon nagy segítség, és azt gondolom, hogy ez például nagyon fontos, hogy azok, akik felajánlják a segítségüket, ott egyrészt jól érezzék magukat, megszeressék a helyet, megszeressék azokat az embereket, akik oda járnak. Tehát mi inkább erre helyezzük a hangsúlyt.
3: Amikor megalapítottuk a Budapest Jazz Klubot több mint 18 éve, akkor a Magyar Jazz Szövetségnek elmentünk egy elnökségi ülésére bemutatkozni, még ott a Fasornál voltak, és akkor Gonda János bácsi, mondjuk kicsit nagyon kedves volt, de úgy szkeptikusan nyilatkozott, elmondta, hogy egyébként, hát hogy mondjam, ez jó, jó nehéz kenyér lesz, és hogy már tervezte egy ideje, hogy megírja a bezárt magyar jazzkluboknak a történetét valamilyen tanulmányban. És azt gondolom, visszatérve, amit már elmondtam, hogy egyébként az Opus Jazz Club meg a BC, az, tehát ahhoz képest, ami a 90-es években, 80-es években volt, hogy esetleg így par excellence jazz club pár évig mondjuk működött, de inkább nem a jazz művészetnek dedikált helyszínek voltak, tehát nem klasszikus értelemben vagy jazzklubok, hanem programsorozatok bizonyos kulturális intézményekben, hogy ehhez képest szerintem nagy dolog, hogy ez a két klub, ez azért megvetette a lábát, és ez a két klub, ez egész, hogy mondjam, jelentős szerepet játszik abban, hogy azt lehet mondani, hogy most van egy intenzív jazzklubot látogató jazzközönség Budapesten. Most már jó pár éve. És ez a két klub nagy szerepet játszik abban is, hogy sok olyan zenekar van, jazz zenekar van Magyarországon, ami egyébként nem lenne akkor, hogyha nem lenne az Opus, illetve a BC. Tehát, hogy mondjam, részben az is egy motivum abban, hogy létrehozták ezeket a zenekarokat, hogy látják azt, hogy egy évben van esélyük arra, hogy Budapesten nagyon magas színvonalú helyszínen, technikai értelemben véve is fel tudnak lépni. Körülbelül az, hogy egy ilyen zenekarnál már az, hogy egy évben mondjuk 6-szor, 8-szor ez miatt a két klub miatt látja, hogy fel tud lépni esetleg még egy-két fesztivál vagy vidéki helyszín mellett. Ez döntő abban, hogy ezt meglépik, próbálnak és létrehozzák azt a zenekart.
1: Hát azt hiszem, hogy ez tökéletes végszó, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és azt kívánom, hogy mondjuk 5 év múlva újra leülünk és beszélgetünk, akkor ugyanilyen jó hírekkel szolgáljatok. A hallgatóknak köszönöm szépen a figyelmet, tartsanak legközelebb is velünk.
4: Volt a Jazz Podcast a Szakcsi Rádióban. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn?

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenekker Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének századik évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongora művész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségeit, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
0: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében az Olá Kálmán trió koncertje hallható. Közreműködik Lakatos Pecek Krisztián és Balázs Elemér.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében az Olá Kálmán trió koncertjét hallották. Közreműködött Lakatos Pecek Krisztián és Balázs Elemér. A felvétel a Debreceni Nagyerdő Klub színpadán készült 2025. július 31-én.
1: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Bolba Éva trió, majd a Debreceni Jazz Együttes koncertje hallható. Közreműködik Cseke Gábor és Sárkány Sándor, valamint Gyarmati Zoltán, Zakar Zoltán, Subic Gábor, Kapusi Kálmán, Fazekas Csaba és Patai Géza.

Hát persze. Szóval valahogy így gondolta a szerző, Harry Warren, amikor megírta 1942-ben There Will Never Be Another You-t, és akkor most jön egy egészen más gondolat.

Köszönjük szépen! Ez volt tehát Antonio Carlos Jobim Vannó Cambája eredetileg, aminek az első megjelenése 1960-ban történt meg. És akkor itt most 2021-ben következzen a mi változatunk erre.

0: doesn't see, he doesn't see.
1: Nagyon szépen köszönjük, Csete Gábor!
2: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Bolba Éva trió, majd a debreceni jazz együttes koncertjét hallották. Közreműködött Cseke Gábor és Sárkány Sándor, valamint Gyarmati Zoltán, Zakar Zoltán, Subic Gábor, Kapusi Kálmán, Fazekas Csaba és Patai Géza. A felvételek az esztergomi Szent György mezői olvasókör udvarán, valamint a debreceni Békástónál készültek 2021. július 31-én és 2018. augusztus 2-án.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Bakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazás.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.